A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. South Beach, bringing the heat.

Children still cry. Mine's a 99.

0: Best FM. A legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: November végéig megérkezik az iskola kezdési támogatás, keresik az év kilátóját, ma is sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. November végéig megérkezik a 100.000 forintos iskola kezdési támogatás második részlete. Magyar Éva kormány szóvívő a kormányzati tájékoztatón elmondta, akik adminisztrációs hiba miatt az első utalást sem kapták meg, pótolják a kifizetést. Szólt arról is, hogy a gyermekvédelemre összesen 9,4 milliárd forintot fordítanak. Több mint 80 gyermeknek alakítanak ki krízisellátást, 15 gyermekotthonban pedig 120 gyerek kap további segítséget. Emellett januártól új környezetvédelmi csúcs szervezet és zöldőrség kezdi meg működését, és átalakítják az élelmiszerlánc felügyeletét is. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érteklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni. A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Keresik az év kilátóját. A természetjárók dönthetnek arról, hogy mely kilátó nyerje el a címet a 10 fős döntős mezőnyből. A Pilistől a Zemplénen és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig találhatók túra célpontok. A voksokat az aktívkalandor.hu oldalon lehet leadni szeptember 28-áig. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Általában napos időre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, legfeljebb kis területen lehet erőteljesebb a felhősödés, kisebb eső csak kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton délen fordulhat elő. Mérsékelt cél mellett a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Holnap is többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, kicsi az esélye a csapadéknak. Éjjel 8-16 fok, holnap napközben 25-30 fok várható, a szél már több helyen lehet élénk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: te mindig vársz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 2026. szeptember 19-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
1: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbook.
2: Októberben kezdődik a rókák őszi immunizálása. Mohács idén is csatlakozott a Burza Hungarika ösztöndíj programhoz. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A kezelés Magyarország déli és keleti megyeit érinti, köztük Baranya egy részét is. Az állatok immunizálását most is vakcinát tartalmú csalétkekkel végzik el, amit kis repülőgépről szórnak majd ki. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A kezeléssel érintett területeken ebzárlat és legeltetési tilalom is érvényben lesz. Erről a települési önkormányzatok tájékoztatják majd a lakosságot. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány az arra jogosultaknak. A szociális és családügyi miniszter ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, ám az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Október 20-án és 21-én Pécset lép fel Olafur Arnalds. A BAFTA-díjas és többszörös Grammy jelölt izlandi zeneszerző Falling Apart Together című előadása Magyarországon és a régióban kizárólag a Kodály központban lesz hallható, írja a Zsolnai Örökségkezelő. A szervező hozzátette, a fellépés kiegészül egy közösségi zenei élménnyel. Bárki jelentkezhet ugyanis egy közös éneklésre a művész koncertjén. Zenei előképzettség nem szükséges, egyéni énekesek és kórusok is jelentkezhetnek korlátozott létszámban. A koncert részleteiről a Kodály központ oldalán lehet tájékozódni. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Az adótrafipax jelzései szerint továbbra is tart a szezonális zöldséget, gyümölcsöt értékesítő kereskedők ellenőrzése. Emellett a revizorok szerdán Vajszón, csütörtökön Siklóson járnak majd. Számítani lehet az érkezésükre a mezőgazdasági és háztartási üzletekben, valamint a barkácsboltokban. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rűzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, brikett, illetve hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. A tűzifa 5%-os áfáját szeptember 15-től lehet alkalmazni. Országos szinten enyhén emelkedett múlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A minták Budapest, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések esetében voltak kimutathatóak. A budapesti mintákban mérsékelt, másutt alacsony tartományban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint az eredmények alapján a fertőzések száma szorványosan emelkedhet a következő időszakban. Komló ad otthont ezen a hétvégén a természettudományos muzeológusok idei országos találkozójának. A háromnapos szakmai rendezvény központi helyszíne a Komlóverzum látogatóközpont, a konferencia középpontjában pedig a természettudományos muzeológia aktuális kérdései, a gyűjtemények tudományos és társadalmi szerepe, valamint a szakma előtt álló kihívások állnak. A rendezvény része a Keletmecsekben szervezett szakmai kirándulás is. Mohács városa ebben az évben is csatlakozott a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz. A város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező fiatalok számára ezúttal is kiírták az A és B típusú pályázatot, melyek a felsőoktatásban tanuló, illetve az érettségi előtt álló, tovább tanulni szándékozó fiatalokat érintik. A pályázatokat november 5-éig lehet benyújtani, a részletekről Mohácsváros hivatalos honlapján lehet tájékozódni. Romonyán a Zrínyi utcában a szennyvízvezeték egy korábbi meghibásodása miatt megsüllyedt az útburkolat. A község önkormányzatának tájékoztatása szerint az úthiba helyreállítása szeptember 23-án szerdán kezdődik. A munkák során felbontják az érintett útszakaszt, elvégzik a megfelelő tömörítést és a betonozást. Az érintett lakókat arra kérik, hogy szerda reggel még a munkák megkezdése előtt álljanak ki autóikkal az utcából, mert a betonozás után 24 órán át járművel ki- és behajtani sem lehet majd a szakaszra. A végleges aszfaltozás az ezt követő napokban történik majd. Bányászemlékmű készült Bodolya Béren, a Fekete Gyémánt Mecseki Öröksége Egyesület jóvoltából. A település egyik központi helyén állították fel a csillét, melynek talpfái közé kőbányai követ terítettek. Az új emlékmű avatását szeptember 25-én, pénteken délután 5 órakor tartják. Aki az ünnepségen koszorút helyezne el az új emlékhelyen, az szándékát Bodolya Bér polgármesterénél jelezheti. Mancsotrát címmel hirdetett kutyaszépségverseny fotópályázatot a Baranyai Rendőrség bűnmegelőzési osztálya. Azt kérik, a jelentkezők készítsenek egy fotót kutyájukról, vagy egy közös képet a kutyáról és gazdájáról, és e-mailben juttassák azt el szeptember 30-áig a rendőrségnek. A beérkezett fotókból választják ki a győzteseket. A díjátadóra október 3-án kerül sor, Pécsett a Szaturnusz utcai kutya futtatón, az első rendőrségi állatvédelmi nap keretében. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán érdemes tájékozódni. Ismét lehet szavazni az év kilátójára. A címet tavaly a Mecsekben található Zengő kilátó nyerte. Az Aktív Magyarország tájékoztatása szerint mecseki építmény idén nincs a 10 döntős között. Szerepelnek azonban a legjobbak között a Bakonyban, a Bükkben vagy épp a Zemplénben található kilátók is. Az idei döntős mezőny a nagy közönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A voksokat szeptember 28-áig várják az Aktív Kalandor oldalán. Folyamatosan készül a bajnokságra az NK Universitas Pécs férfi kosárlabda csapata. Az együttesnek a hivatalos bajnoki rajt előtt ma még lesz egy edzőmeccse idegenben, a szerb Hercegovac Gajdobra ellen. Majd egy hét múlva szeptember 26-án a Paks ellen idegenben kezdi meg a bajnoki küzdelmeket a pécsi csapat. Az első hazai tétmérkőzésre október 3-án kerül sor, amikor a Szolnok érkezik majd az NKA arénába. A harmadik fordulóval folytatódik a férfi kézilabda NB1B. A Tom Trans Komlóra ezúttal hazai mérkőzés vár. Az együttes ellenfele a békési FKC lesz. A két csapat vasárnap délután 6 órakor találkozik a Komlói Városi Sportközpontban. Ez volt a Pécsbók, a 101.7 Best FM-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok.

0: zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 19-e van, szombat, és jönnek a legjobb zenék az

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Spice Girls és a We Were Forever. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Gondolom mindenkinek nehezen indul a nap, de én teszek róla, hogy könnyű legyen. Hamarosan hozom majd az infókat, hogy miről nevezetes a mai nap, és a témákkal is készülök. No, meg a legjobb zenékkel. Sean Paul következik. Na majd ő fölráz minket. Jön a Vivi Burnin most az ébredés és a napindítás mellé. The Best.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 19-e van, szombat. A névnaposok a Wilhelminák, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon találták meg 1991-ben az osztrák Alpokban Ötzit, a jégembert, a világ legrégebbi épségben megmaradt Gletscher múmiáját, és a mai napon van a nemzetközi Beszélj úgy, mint egy kalózvilágnap, úgyhogy most megpróbáljuk fölkonferálni azt, hogy jönnek a hírek, aztán majd jövünk tovább, hey ho, és természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást méghozzá a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Krisztina Aguilera és Lil Kim a Can't Hold Us Down-nal. Hát ez a kalózul beszélés nem megy, majd ezen csiszolok, vagy inkább csak ébresztek mindenkit továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten is lesznek adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Legfeljebb 24 fokig emelkedik ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Az adótrafipax jelzései szerint továbbra is tart a szezonális zöldséget, gyümölcsöt értékesítő kereskedők ellenőrzése. Emellett a revizorok szerdán Vajszdón, csütörtökön Siklóson járnak majd. Számítani lehet az érkezésükre a mezőgazdasági és háztartási üzletekben, valamint a barkácsboltokban. Mancsotrát címmel hirdetett kutyaszépségverseny fotópályázatot a Baranyai Rendőrség bűnmegelőzési osztálya. Azt kérik, a jelentkezők készítsenek egy fotót kutyájukról, vagy egy közös képet a kutyáról és gazdájáról, és e-mailben juttassák azt el szeptember 30-áig a rendőrségnek. A beérkezett fotókból választják ki a győzteseket. A díjátadóra október 3-án kerül sor, Pécsett a Szaturnusz utcai kutya futtatón, az első rendőrségi állatvédelmi nap keretében. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán érdemes tájékozódni. Folyamatosan készül a bajnokságra az NK Universitas Pécs férfi kosárlabda csapata. Az együttesnek a hivatalos bajnoki rajt előtt ma még lesz egy edzőmeccse idegenben, a szerb Hercegovac Gajdobra ellen. Majd egy hét múlva szeptember 26-án a Paks ellen idegenben kezdi meg a bajnoki küzdelmeket a pécsi csapat. Az első hazai tétmérkőzésre október 3-án kerül sor, amikor a Szolnok érkezik majd az NKA arénába.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A magyar közút jelzései szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sáblezárás lassítja a forgalmat. Az alsó Makár dűlőben szennyvízaknak fedlapot cserélnek. A dűlő mind a két irányból zsákutcává vált. Kerülni a Tiborc utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén napos száraz időre van kilátás. Térségünkben azonban időnként megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben a szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Soulwave és Szakács Gergő közösével ébredhettünk. Ez volt a Minden tévedésem, szép reggelt mindenkinek. Hát hozom a mai nap témáit, már mondom is, hogy mivel fogunk majd 7 óra után foglalkozni. Lenny Kravitz lett a legújabb Ken Baba sorozat gyűjtői bábja, és megnézzük, hogy milyen ruhadarabok vannak rajta, meg egy kis érdekességet is erről az egészről, úgyhogy ezzel fogunk foglalkozni majd 7 óra után, aztán 8 órakor pedig Madonna érkezik, aki 23 év után újra fellép az MTV Music Awards színpadán, úgyhogy jönnek a részletek erről is, mert hogy egyébként ezt a jövő hét vasárnap rendezik majd meg, már mint a gálát, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog. Aztán 9 óra után a sportrovatban pedig egy új magyar futballista kapott profi szerződést a Liverpoolnál, úgyhogy ezt is megnézzük, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé egész reggel. Itt lesz velem ebben az órában még Robbie Williams a The Road to Mandalay-jel, na meg most Kim Mazel, jön a Young Hearts, Run Free most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán Lenny Kravitz érkezik, és nem énekes formájában, hanem Ken Babaként, mert hogy ő lett a legújabb gyűjtői baba, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Meredith Brooks és a Bitch majd 7 óra után.
2: I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint, I do not feel ashamed.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Októberben indul a rókák őszi immunizálása Baranyában is. Napközben előfordulhat kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A kezelés Magyarország déli és keleti megyeit érinti, köztük Baranya egy részét is. Az állatok immunizálását most is vakcinattartalmú csalétkekkel végzik el, amit kis repülőgépről szórnak majd ki. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A kezeléssel érintett területeken ebzárlat és legeltetési tilalom is érvényben lesz. Erről a települési önkormányzatok tájékoztatják majd a lakosságot. Október 20-án és 21-én Pécset lép fel Olafur Arnalds. A BAFTA-díjas és többszörös Grammy jelölt izlandi zeneszerző Falling Apart Together című előadása Magyarországon és a régióban kizárólag a Kodály központban lesz hallható, írja a Zsolnai Örökségkezelő. A szervező hozzátette, a fellépés kiegészül egy közösségi zenei élménnyel. Bárki jelentkezhet ugyanis egy közös éneklésre a művész koncertjén. Zenei előképzettség nem szükséges, egyéni énekesek és kórusok is jelentkezhetnek korlátozott létszámban. A koncert részleteiről a Kodály központ oldalán lehet tájékozódni. Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány az arra jogosultaknak. A szociális és családügyi miniszter ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, ám az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: A magyar közút jelzései szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Az alsó Makár dűlőben szennyvízaknak fedlapot cserélnek. A dűlő mind a két irányból Zsák utcává vált. Kerülni a Tiborcz utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén napos száraz időre van kilátás, térségünkben azonban időnként megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben a szél gyenge, mérsékelt marad, a hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Lenny Kravitz bekerült a Ken Baba sorozatba, úgyhogy megnézzük, hogy mi van ezen a babán, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Szép reggelt kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán Hori, elmúlt 7 óra, szeptember 19-e van szombat, és a legjobb zenék itt vannak az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk is, jön a Mystic és a Scandalous.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Lenny Kravitz lett a Barbie Ken Baba kollekció történetének második tagja, a kosárlabdázó LeBron James után. A gyűjtői figura az énekes dalszerző színész, formatervező, több évtizedes művészi pályafutását, valamint a Blue Electric Light elnevezésű turnéját ünnepli. A figura pontosan mintázza a zenészt jellegzetes rock and roll színpadi megjelenését. Botkat fazonú farmer, bronz színű hálós felső, szegecses öv, csizma, napszemüveg alkotja a szettet. A kiegészítők az apró részletekig is figyeltek, az ikonikus rastafürtök és a tetoválások, az orrkarika és helyet kapott a babán. Kravitz úgy fogalmazott, hogy gyerekként el sem tudta volna képzelni ezt a felkérést, és hatalmas megtisztelésnek és egyben szürreális élménynek tartja, hogy őt választották a sorozat következő Ken babájának. A gyártó kiemelte, hogy a kollekció olyan meghatározó személyiségek előtt tiszteleg, akik pozitív változásokat inspiráltak. Lenny Kravitz esetében nem csak a zenei pályafutásra gondoltak, hanem az önkifejezésre és a divatban való teljes kiteljesedésre. Ez hatalmas nagy dolog, viszont mi folytatjuk a legjobb zenékkel, és itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers az Under the Bridge-el, a közvetlen folytatás pedig egy olyan zenéjé, amiből készült egy új verzió, és a készítő még nem adta ide nekem, és DJ-ként el kell, hogy mondjam, hogy fájérte a szívem, ugyanis zseniálisra sikerült, mi viszont most meghallgatjuk itt eredetibe, jön a Deep Swing, és az In The Music most az ébredés és a napindítás mellé itt a Bestán.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tilos Csillagon, Vastag Csabával ébredhettünk. Szép reggelt mindenkinek, szeptember 19-e szombat van, a nemzetközi beszélj úgy, mint egy kalóz világnap. Hát őszinte leszek, nekem ez a kalózul beszélgés nem ment az előző órába se, és most se fogom megerőltetni. Viszont a következő előadónak van köze a kalózókhoz, méghozzá azért, mert 1996-ban egy kanadai világhírű Bracken Ladies együttessel csinált egy kollaborációt egy lemezen, és az ő lemezüket úgy hívták, hogy Born on the Pirate Ship, azaz egy kalózhajón született. Ez volt a albumnak a címe, és ezen ott volt Bryan Adams is méghozzá közreműködőként. Most viszont egyedül jön majd, viszont Sikén remixében szól majd a Clued No. 9-től le hamarosan, a rövid szünet után.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Open, come on. Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this, gang.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Muzeológusok találkozójának ad otthont Komló a héten. Napközben napos és felhős időszakok váltakozhatnak. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Komló ad otthont ezen a hétvégén a természettudományos muzeológusok idei országos találkozójának. A háromnapos szakmai rendezvény központi helyszíne a Komlóverzum látogatóközpont. A konferencia középpontjában pedig a természettudományos muzeológia aktuális kérdései, a gyűjtemények tudományos és társadalmi szerepe, valamint a szakma előtt álló kihívások állnak. A rendezvény része a Keletmecsekben szervezett szakmai kirándulás is. Mohács városa ebben az évben is csatlakozott a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz. A város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező fiatalok számára ezúttal is kiírták az A és B típusú pályázatot, melyek a felsőoktatásban tanuló, illetve az érettségi előtt álló, tovább tanulni szándékozó fiatalokat érintik. A pályázatokat november 5-éig lehet benyújtani, a részletekről Mohácsváros hivatalos honlapján lehet tájékozódni. Ismét lehet szavazni az év kilátójára. A címet tavaly a Mecsekben található Zengő kilátó nyerte. Az Aktív Magyarország tájékoztatása szerint mecseki építmény idén nincs a 10 döntős között. Szerepelnek azonban a legjobbak között a Bakonyban, a Bükkben vagy épp a Zemplénben található kilátók is. Az idei döntős mezőny a nagyközönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A voksokat szeptember 28-áig várják az Aktív Kalandor oldalán.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: A magyar közút jelzései szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Az alsó Makár dűlőben szennyvízaknak fedlapot cserélnek. A dűlő mind a két irányból Zsák utcává vált. Kerülni a Tiborcz utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angszter József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén napos száraz időre van kilátás. Térségünkben azonban időnként megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben a szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

keep on surviving. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Destiny's Child dala, a Survivor. Szép reggelt mindenkinek, szeptember 19-e van szombat, a névnaposok a Wilhelminák, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. 1991-ben két német turista az Alpokban megtalálta Ötzit, a jégembert, a világ legrégebbi, épségben megmaradt Gletscher múmiáját. A legjobb zenéket pedig most a Faithless-szel folytatom és megidézzük az Insomnia hangulatát ide a Best. Deep in the bosom of the gentle night is when I saw trigger light. Pick up my pen and start to write. I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear. Insomnia. I can't get me.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán jön az a Madonna, aki 23 év után újra fellép az MTV Video Music Awards színpadán, és bizony felidézzük azt, hogy milyen volt 23 évvel ezelőtt, meg azt is, hogy mire számíthatunk majd jövő héten vasárnap az MTV Awardson. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem DJ Jazzy Jeff, Will Smith-szel és fölrobbantja a házat. Jön a Boom Shake the Room tőlük majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Októberben indul a rókák őszi immunizálása Baranyában is. Napközben előfordulhat kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A kezelés Magyarország déli és keleti megyeit érinti, köztük Baranya egy részét is. Az állatok immunizálását most is vakcinattartalmú csalétkekkel végzik el, amit kis repülőgépről szórnak majd ki. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A kezeléssel érintett területeken ebzárlat és legeltetési tilalom is érvényben lesz. Erről a települési önkormányzatok tájékoztatják majd a lakosságot. Romonyán a Zrínyi utcában a szennyvízvezeték egy korábbi meghibásodása miatt megsüllyedt az útburkolat. A község önkormányzatának tájékoztatása szerint az úthiba helyreállítása szeptember 23-án szerdán kezdődik. A munkák során felbontják az érintett útszakaszt, elvégzik a megfelelő tömörítést és a betonozást. Az érintett lakókat arra kérik, hogy szerda reggel még a munkák megkezdése előtt álljanak ki autóikkal az utcából, mert a betonozás után 24 órán át járművel ki- és behajtani sem lehet majd a szakaszra. A végleges aszfaltozás az ezt követő napokban történik majd. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján. A tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, brikett, illetve hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. A tűzifa 5%-os áfáját szeptember 15-től lehet alkalmazni. A magyar közút jelzései szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Az alsó Makár dűlőben szennyvízakna fedlapot cserélnek. A dűlő mind a két irányból Zsák utcává vált. Kerülni a Tiborcz utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén napos száraz időre van kilátás. Térségünkben azonban időnként megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben a szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, horit szeptember 19-e van, szombat, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk, például George Michael-lel épp lesz a Fabulous Go to the City, és beszélgetünk Madonnáról, aki 23 év után újra fellép az MTV Video Music Award színpadán.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Best FM. Like no other.
4: Flawless. Absolutely flawless.
3: Perfection, perfection, perfection, perfection.

Best FM a legjobb zenék. Madonna 23 év után újra fellép az MTV Video Music Award színpadán. A pop királynője szeptember 27-én vasárnap Los Angelesben nyitja meg az idei showt. Madonna 2003 óta először tér vissza a zenei produkcióval a színpadra, ráadásul idei mezőny legtöbbször jelölt előadójaként érkezik az eseményre. Az énekesnő idén megjelent Confusion 2 címmel megjelent albuma 2000 sikeralbum után, ez lett a folytatás, 11 kategóriában kapott jelölést. Madonna már a legelső 1984-es díjátadón is színpadra lépett a Like Virgin ikonikus előadásával, 1986-ban pedig ő volt az első nő, aki átvette egyébként a Video Vanguard díjat. Legutóbb 2021-ben jelent meg a gálán az esemény 40. évfordulójának megnyitóján, de akkor nem adott elő egy dalt sem. Hogy milyen lesz Madonna, az jövő héten, hétfőn reggelre kiderül, mert hogy vasárnap hajnalban, vagyis hétfő hajnalban van ugye ott vasárnap, és akkor tudunk majd erről bővebben bármit is mondani. A legjobb zenékkel pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást. Itt lesz DJ Jazzy Jeff és Will Smith hamarosan a Boom Shigdarummal, a folytatás pedig évé szól a Gangsta Love It.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 19-e van szombat, a Wilhelminák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1991-ben két német turista találta meg az Alpokban öt cita jégembert, a világ legrégebbi, épségben megmaradt gletscher múmiáját. És ma van a nemzetközi Beszélj úgy, mint egy kalóznap világnapja. És természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak tartok egy rövid szünetet, és jön a Sweetbox, méghozzá az Everything's Gonna Be Alright-tal hamarosan.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah. Come on.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Jövő héten is lesznek adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Legfeljebb 24 fokig emelkedik ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Az adótrafipax jelzései szerint továbbra is tart a szezonális zöldséget, gyümölcsöt értékesítő kereskedők ellenőrzése. Emellett a revizorok szerdán Vajszdón, csütörtökön Siklóson járnak majd. Számítani lehet az érkezésükre a mezőgazdasági és háztartási üzletekben, valamint a barkácsboltokban. Mancsotrát címmel hirdetett kutyaszépségverseny fotópályázatot a Baranyai Rendőrség bűnmegelőzési osztálya. Azt kérik, a jelentkezők készítsenek egy fotót kutyájukról, vagy egy közös képet a kutyáról és gazdájáról, és e-mailben juttassák azt el szeptember 30-áig a rendőrségnek. A beérkezett fotókból választják ki a győzteseket. A díjátadóra október 3-án kerül sor, Pécsett a Szaturnusz utcai kutya futtatón, az első rendőrségi állatvédelmi nap keretében. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán érdemes tájékozódni. Folyamatosan készül a bajnokságra az NK Universitas Pécs férfi kosárlabda csapata. Az együttesnek a hivatalos bajnoki rajt előtt ma még lesz egy edzőmeccse idegenben, a szerb Hercegovac Gajdobra ellen. Majd egy hét múlva szeptember 26-án a Paks ellen idegenben kezdi meg a bajnoki küzdelmeket a pécsi csapat. Az első hazai tétmérkőzésre október 3-án kerül sor, amikor a Szolnok érkezik majd az NKA arénába.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A magyar közút jelzései szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Az alsó Makár dűlőben szennyvízakna fedlapot cserélnek. A dűlő mind a két irányból Zsák utcává vált. Kerülni a Tiborcz utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén napos száraz időre van kilátás. Térségünkben azonban időnként megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben a szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a The Boys of Summer. Szép reggelt kívánok. DJ Sammy dala volt ez. És természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jön az a duó, aki a divat világba behozta azt, hogy bizony fordítva kell hordani a farmer nadrágot. De ez nem volt annyira praktikus. Minden esetre a zenét a mai napig imádjuk. Jön a Criss Cross, és ugrálunk egyet így korán reggel. Ugyanis ez most a Jump It a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, és 9 órakor mindig a sportvilágába látogatunk el. Ez a mai napon is így lesz, egy perc erejéig kilátogatunk Liverpoolba, ugyanis újabb magyar játékos szerződött a csapathoz. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Rihanna, dübörög majd az SOS.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Októberben indul a rókák őszi immunizálása Baranyában is. Napközben előfordulhat kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. A kezelés Magyarország déli és keleti megyeit érinti, köztük Baranya egy részét is. Az állatok immunizálását most is vakcinattartalmú csalétkekkel végzik el, amit kis repülőgépről szórnak majd ki. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. A kezeléssel érintett területeken ebzárlat és legeltetési tilalom is érvényben lesz. Erről a települési önkormányzatok tájékoztatják majd a lakosságot. Október 20-án és 21-én Pécset lép fel Olafur Arnalds. A BAFTA díjas és többszörös Grammy jelölt izlandi zeneszerző Falling Apart Together című előadása Magyarországon és a régióban kizárólag a Kodály központban lesz hallható, írja a Zsolnai Örökségkezelő. A szervező hozzátette, a fellépés kiegészül egy közösségi zenei élménnyel. Bárki jelentkezhet ugyanis egy közös éneklésre a művész koncertjén. Zenei előképzettség nem szükséges, egyéni énekesek és kórusok is jelentkezhetnek korlátozott létszámban. A koncert részleteiről a Kodály központ oldalán lehet tájékozódni. Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második részlete, az 50 ezer forintos utalvány az arra jogosultaknak. A szociális és családügyi miniszter ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, ám az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: A magyar közút jelzései szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Az alsó Makár dűlőben szennyvízaknak fedlapot cserélnek. A dűlő mind a két irányból Zsák utcává vált. Kerülni a Tiborcz utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén napos száraz időre van kilátás, térségünkben azonban időnként megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor is kialakulhat. Napközben a szél gyenge mérsékelt marad, a hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Újabb magyar játékos a Liverpoolba, jönnek a részletek, ugyanis 9 óra után mindig a sport egy kicsit terítéken egy perc erejéig beszélgetünk erről. Szeptember 19-e van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napidítás mellé. Kezdünk Usher és Pitbull közösével, indítom a DJ Gata's Fall in Love-ot.
0: Best FM.

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már néha,

csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

Best FM a legjobb zenék. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás Farkas Patrik profi szerződést kötött a 20-szoros angol bajnok Liverpool FC együttesével. Farkas 5 évvel ezelőtt Kecskemétről került az angol utánpótlás rendszerbe, az elmúlt 4 évben a Blackburn Akadémián nevelkedett, a nyáron pedig ide tért a Liverpoolhoz, ahol a hétfői napon már az U21-es gárdai bajnoki Premier League 2 mérkőzésen a keret tagja is volt. A fiatal tehetség valóra vált álomként élte meg az aláírást, saját jellemzése szerint több poszton is bevethető, technikás, kezdeményező típusú játékos, aki megmozdulásaival folyamatosan hatással akar lenni a mérkőzés alakulására. Patrik érkezésével már 5 magyar játékos tartozik a vörösök kötelékébe, öccse Farkas Erik pedig a klub U18-as csapatában szerepel. Rajtuk kívül pedig Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, valamint a jelenleg osztrák élvonalbeli Hambergelnél kölcsönben játszó Pécsi Ármin is az angol alakulat játékosa. Nem kis dolog ez, gratulálunk Patriknak a profi szerződéshez, és nagyon reméljük, hogy egészen az élvonalbeli Liverpool csapatába fogja magát felküzdeni, vagy esetleg valamilyen más nagy csapathoz igazol, mert hogy akkora tehetség lesz, hogy meg akarják szerezni a Liverpooltól, és erre lesz is lehetősége valakinek. Sok sikert kívánunk neki a jövőbe. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot. Itt lesz például velem Desiree a You Gotta Be-vel, na meg most Ultranét, ugyanis a Freeway tovább most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Desiree és a You Gotta Be, most pedig jön az az énekes, aki a héten ünnepelte volna a születésnapját. Szeptember 14-én született ugyanis Amy Winehouse, aki sajnos már nincsen közöttünk, viszont a legjobb zenék között most megtaláljuk az ő slágerét is. Jön a You Know I'm No Good.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk egészen délig, hozom meg a hangulatot, például majd Michael Jackson és Janet Jackson közösével indul a Best hétvége, ugyanis a Scream már biztos, hogy itt lesz velem 10 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Muzeológusok találkozójának ad otthont Komló a héten. Napközben napos és felhős időszakok váltakozhatnak. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Komló ad otthont ezen a hétvégén a természettudományos muzeológusok idei országos találkozójának. A háromnapos szakmai rendezvény központi helyszíne a Komlóverzum látogatóközpont. A konferencia középpontjában pedig a természettudományos muzeológia aktuális kérdései, a gyűjtemények tudományos és társadalmi szerepe, valamint a szakma előtt álló kihívások állnak. A rendezvény része a Keletmecsekben szervezett szakmai kirándulás is. Mohács városa ebben az évben is csatlakozott a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz. A város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező fiatalok számára ezúttal is kiírták az A és B típusú pályázatot, melyek a felsőoktatásban tanuló, illetve az érettségi előtt álló, tovább tanulni szándékozó fiatalokat érintik. A pályázatokat november 5-éig lehet benyújtani, a részletekről Mohácsváros hivatalos honlapján lehet tájékozódni. Ismét lehet szavazni az év kilátójára. A címet tavaly a Mecsekben található Zengő kilátó nyerte. Az Aktív Magyarország tájékoztatása szerint mecseki építmény idén nincs a 10 döntős között. Szerepelnek azonban a legjobbak között a Bakonyban, a Bükkben vagy épp a Zemplénben található kilátók is. Az idei döntős mezőny a nagyközönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A voksokat szeptember 28-áig várják az Aktív Kalandor oldalán.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: A magyar közút jelzései szerint a 6-os út pécsi szakaszán a Makai úton kátyúznak. A helyszínen sávlezárás lassítja a forgalmat. Az alsó Makár dűlőben szennyvízakna fedlapot cserélnek. A dűlő mind a két irányból Zsák utcává vált. Kerülni a Tiborcz utca, illetve a Szigeti út felé lehet. Folytatódnak a gázvezeték javítási feladatok az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A helyszínen útlezárás lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint az ország nagy részén napos száraz időre van kilátás. Térségünkben azonban időnként megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben a szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet maximuma 24 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 19-e van, szombat, és a Best hétvége kezd el dübörögni, méghozzá a legjobb zenékkel. A hangulat meg lesz, mert hogy itt lesz velem Jennifer Lopez és a Get Right, szól majd Michael Jackson és Janet Jackson közöse is a Scream, a kezdés pedig Shaggy-é. Indulunk az It Wasn't Me Well.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jönnek a TLC-s csajok, akik most jelenleg egy turnén vannak Észak-Amerikában, méghozzá Salt and Pepa és az M-Vogue formációval közösen. Viszont a banda hiányos, ugyanis T-Boys kórházba került egy súlyos, sarlósejtes vérszegénységi krízis miatt, úgyhogy a csapat hiányosan szerepel a turnén. Gőzerővel folynak a munkálatok egyébként a róluk szóló musical körül, a darab lánybanda felemelkedését és küzdelmeit és a zenei örökséget mutatja majd be. Jönnek most méghozzá egy olyan dallal, ami szerintem beírta magát a 90-es és a 2000-es évek pop történelmébe. Jön a No Scrubs, most ide a Bestre!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Topaz és a New Millennium. Szép napot mindenkinek, szeptember 19-e van, a Wilhelminák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Jeremy Irons köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket, hamarosan folytatom majd a legjobb zenékkel, csak jön egy rövid szünet, aztán érkezik Akon és Soul, a Loli majd itt a Besten.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jungle.

0: Csama. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán folytatjuk, mert hogy lesz még egy közös óránk a délelőttben, dübörög tovább a Best hétvége, Robbie Williams-szel és Kylie Minogue-gal együtt érkeznek, méghozzá egy duettben, a Kids-et hozom tőlük.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ökokamu leleplezik az ügyeskedőket illegális preparátor műhely Csongrád csanádban. Fejfájás másnaposság nélkül startol az Oktoberfest. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Talán vége a kamuzásnak, a hónap végétől csak akkor nevezhetnek zöldnek egy terméket vagy szolgáltatást a cégek, ha egyértelműen igazolni tudják állításaikat. Tehát például a honlapjukon leírják, mitől öko, biológiailag lebomló vagy környezetbarát mondjuk egy csomagolás. Ha ezt nem tudják közérthetően bizonyítani, a versenyhivatal vagy a fogyasztóvédelem megbüntetheti őket. Egy korábbi hazai vizsgálat szerint a vállalkozások egy része minden alap nélkül hirdette árujáról azt, hogy fenntartható módon készül. Lezárásokra, korlátozásokra számítsanak az autómentes hétvégén Budapesten, a közösségi közlekedést népszerűsítik, többek között járműbemutatóval, városi sétákkal, családi programokkal. Aki szeretne, örökbe fogadhat egy bubit, vagyis közbringát, aztán egy éven át követheti, merre jár. Az Európai Mobilitási Hét keretében a jövő keddig ingyen lehet biciklit szállítani a vonatokon, kedden pedig az autómentes napon 999 forintért korlátlanul lehet utazni a helyi közi közösségi közlekedésben. Illegális preparátor műhelyt üzemeltetett tanyáján egy férfi Csongrád csanádban. Elpusztult madarak, köztük védett és fokozottan védett egyedek tetemeit gyűjtötte, majd a kész munkákat a neten eladta. A példányok természetvédelmi értéke csaknem 50 millió forint. Cinkosa, egy madárvédő civil csoport munkatársa segítette őt a beszerzésben. Nála fegyvereket és lőszereket is találtak. Többek között természetkárosításért emeltek vádat ellenük. 6 millió vendéget várnak a világ legnagyobb népünnepéjére, ma kezdődik az Oktoberfest Münchenben. A helyi rendőrség extra biztonsági intézkedésekkel, a mentőszolgálat pedig a megviselt mulatozókat segítő, frissítő sátrakkal készül az október 4-éig tartó esemény sorozatra. A közönségnek már az italozás előtt is fájhat a feje, 15,5 euróba, átszámítva 5600 forintba kerül majd egy liter sör. 1985 óta az ötszörösére gyarapodtak az árak a müncheni Oktoberfesten. Többnyire derűs időnk lesz országszerte, mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A mai napon az utolsó közös órán következik, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szeptember 19-e szombat van, elmúlt 11 óra, és mindenkinek kívánok kellemes utat, jó hétvégét, vagy bármit, amivel egyébként ezt a napot tölti, én hozom hozzá a legjobb zenéket. Itt lesz velem például a Spice Girls, a Show You Will Be There-rel, na meg most a Simply Red, ugyanis velük indulunk.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, és most irány Norvégia, ahol 2027-ben majd útnak indul egy tengerjáró, egy luxus tengerjáró, és egy grandiózus Whitney Houston munkásságát ünneplő színházi produkcióval tisztelegnek majd az énekesnő előtt, és ez lesz egyébként a megnyitó estéjén látható 45 percen keresztül majd a színpadon, a hajón, úgyhogy ez nem kis dolog, és hogyha már Whitney Houston szóba került, akkor menjünk is vele tovább, lehet, hogy ez a dal is föl fog majd csendülni. Itt biztosan, ugyanis indítom az I'm Your Baby Tonight-ot Whitney Houstontól itt a Best Time.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a TNT és az Ébren álmodunk, és most irány Norvégia, ahol 2027-ben majd útnak indul egy tengerjáró, egy luxus tengerjáró, és egy grandiózus Whitney Houston munkásságát ünneplő színházi produkcióval tisztelegnek majd az énekesnő előtt, és ez lesz egyébként a megnyitó estéjén látható 45 percen keresztül majd a színpadon, a hajón, úgyhogy ez nem kis dolog, és hogyha már Whitney Houston szóba került, akkor menjünk is vele tovább, lehet, hogy ez a dal is föl fog majd csendülni. Itt biztosan, ugyanis indítom az I'm Your Baby Tonight-ot Whitney Houstontól itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. This is...

0: Best FM a legjobb zenék, Just a Little More Love, David Guetta. Ezután nekem csak annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Béni Media érkezik, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen ma is White Boy-jal, Night Shift, Namek Slim Fittel, mert ő érkezik a mai napon mellé a második órába, Horváth Zoltán, Hori pedig kicsekkol, szép délutánt!
1: Na gyerünk!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendőrkézen a fővárosi emberölés egyik gyanúsítottja, milliós emelés, bejjebb vannak a Nobel-díjasok, elvesztette ászát a magyar futballválogatott. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Kevésbé vagy egyáltalán nem ismert műemléki értékeinket is bemutatja a hétvégén a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Olyan helyszínekre juthatunk be ma és holnap, ahová máskor nem. Vörös Andrást, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnökét kérdeztük.
3: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Csatlakozott az első magyar malomnak. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Elfogták a péntek hajnali fővárosi emberölés egyik gyanúsítottját, társát még keresik a nyomozók, adta hírül a polisz.hu. Kamerafelvételek, illetve a tanúvallomások alapján azonosították őket a rendőrök. Úgy megverték a 36 éves áldozatot, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. 1 millió svéd koronával megemelik a Nobel-díjjal járó pénzjutalmat, így az elismerés mellé már 12 millió svéd korona, átszámítva 387 millió forint jár. A Nobel alapítvány ügyvezetője jelezte, a tudomány extra klasszis szereplői bőven megérdemlik az összeget, amely nagyobb rangot ad magának a kitüntetésnek is. 125 éve ítélték oda először a Nobel-díjakat, akkor ennek a pénznek a felével sem számolhattak még a tudósok. Idén 3 hét múlva derül ki, kik vehetik át az elismerést. Varga Barnabás nélkül vág neki a Nemzetek Ligája 4 meccsének a magyar labdarúgó válogatott. Az AEK Athén támadója combsérülést szenvedett a görög kupa második fordulójában csütörtökön. Az AEK egyébként 8-1-re nyert, Varga 2 gólt szerzett. Marco Rossi csapata a jövő pénteken Ukrajna ellen lép pályára a Puskásban. Utána Észak-Írország, aztán Georgia, majd ismét Ukrajna következik, tehát 4 találkozó másfél hét alatt. Többnyire derűs időnk lesz, országszerte mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Szeptember 19-e van, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul és a Best délután velem Béni Meddiával, és hamarosan a Train dalával jön a Hainsoul Sister. Itt lesz a Noxi, és hamarosan a Kelemen kabátban és az úton szól, de előtte Tom Novival indítok. Rádiózunk együtt.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Ezt a fám a legjobb zenék. Most az országban 22 és 28 fok körüli értékeket mérhetünk. Többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás holnap is. Lehet helyenként több felhő is keleten. A nap második felében észak-nyugat felől megnövekszik majd a fátyol felhőzet, ami lassan meg is vastagszik, beborul az ég. A Tiszántúlon lehetnek záporok, illetve késő délután este észak-nyugaton lehet eső, zápor, zivatar, úgyhogy elő lehet készíteni az esernyőket. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkülhet, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet egyébként 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23 és 28 fok között alakul majd.

0: Jazz FM a legjobb zenék. Még mindig zajlanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat le is zárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most is irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Nagyon figyeljenek az átterelési pontokban az autósok. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométer lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítési munka miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelőutat táblák jelzik, és ugyancsak az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülőutakat ugyancsak sárga táblákkal jelzik. Budapest és Tatabánya között is érdemes figyelni, az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik, balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Jó hétvégét mindenkinek, itt az egy óra, vagyis érkeznek a legfrissebb hírek, én pedig hozom majd a Jetlag dalát is.
3: Hiszen én már minden is voltam, aki ismer, tudja rólam.
2: Ez lesz a Nincs lehetetlen, és Csükén is itt lesz, rögtön a hírek után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szeptember 20-ától Tilla műsorvezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Dízelesek támogatása 4-szer utal a kincstár. Kampány indul a képernyőfüggés megfékezésére. Rabszolgaként tartotta albérlőjét egy szatymazi férfi.
2: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Közzétették a dízeles autók után járó üzemanyagtámogatás részletszabályait a Magyar Közlönyben. 20 ezer forintra számíthatnak a legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek. Az államkincstár 4 részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én utal egy érintetnek legfeljebb egy kocsi után, hiába van több is a nevén. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámláját, postai úton küldi a pénzt. Alkohol, drog, játék, képernyőfüggés, milyen jelekre figyeljünk, és mikor kell kimondani, hogy baj van. Többek között erről szól a Média Unió új kampánya. Részletek Kardos Ferenc ügyvezetőtől.
3: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Fizetnek az olvasásért Szingapurban, aki naponta legalább 15 percet tölt könyvvel, virtuális érméket gyűjthet egy honlapon, 50 teljesített nap után pedig mintegy 250 forintnak megfelelő összeget kap. Ez ugyan jelképes jutalom, de élénkítheti a csatlakozási kedvet. A program célja, hogy többen válasszák a könyveket a közösségi média vég nélküli pörgetése helyett. Kényszermunkára fogta albérlőjét egy férfi Csongrád csanádban egy szatymazi tanyán. Neki kellett ellátnia a jószágokat és a ház körüli tennivalókat is. Mindezért egyetlen egy forintot sem kapott, sőt, még iratait is magához vette a főbérlő, aki egy használaton kívüli kazánházban szállásolta el a szerencsétlent. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, aztán őrizetbe vették a tanya tulajdonosát. Többnyire derűs időnk lesz országszerte mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A déli megyékben valamivel több felhő valószínű, a Dél-Dunántúlon helyi zápor előfordulhat, jelentős csapadék ott is kizárt. 24 és 29 fok között alakulnak délután a csúcsok. Holnap is hasonló idő következik, sok napsütéssel, 25-30 fokkal, aztán délutántól felhőket és záporokat hozó front érkezik egyelőre a nyugati országrészbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szuper szombat délután kívánok mindenkinek a legjobb zenék társaságában. Én Béni Meddia vagyok, és ígérem, hogy hozom a kedvenceket ebben az órában is. Hozom például Madonna dalát, jön az American Pie, itt lesz a Sixpence and the Richer, most pedig Chicken-nel indítok, és egy nagy sikerű szerzeményével szól a Love on the Run a Best FM-es kedvencek között.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék, a Jamiroquai brit együttes, amelyet J.K. alapított a 90-es évek végén, és hát mondhatni, hogy a funk, a soul, a jazz és a diszkó elemeit keverte modern pop hangzással. A Can't Hit 1999-ben jelent meg, és az egyik legismertebb daluk lett. A szám különlegessége, hogy 2004-ben a Napoleon Dynamite című film ikonikus tánc jelenetében is felcsendült, így egy újabb generáció is megismerte. A címben szereplő Can't Hit egyébként egy amerikai blues rock zenekar neve is, ezzel folytatjuk itt a Besten.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk. Az M6-oson például Budapest felé Paks után dilatációs szerkezetet javítanak. A 102-es és a 103-as kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán új terelés épült ki, ugyancsak az M6-oson Pécs irányába a Bonyhád csomópontnál a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső sávot, illetve a leálló és a gyorsító sávot is lezárták, de a csomópontban a felhajtás továbbra is biztosított. Iván Dárda felé pedig Szekszár térségében az M9-es autó csomópontjánál aszfaltoznak, az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Ami pedig az M6-os Pécs felé vezető oldalát illeti, a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, úgyhogy óvatosan arra felé is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Remélem mindenkinek jól telik a hétvége, én továbbra is a legjobb zenéket adom, úgyhogy már bekészítettem Szakács Gergő dalát. Ez lesz az elkezdem, és itt lesz Justin Timberlake és Timbaland is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem lehet majd csak úgy zöldnek nevezni egy terméket, felrobbant drón zuhant egy orosz atomerőműre. Nyárias időre számíthatunk a hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek. Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizony nyitaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Elfogták a péntek hajnali fővárosi emberülés egyik gyanúsítottját, társát még keresik a nyomozók, közölte a police.hu. A tettesek Erzsébetvárosban úgy megvertek egy 36 éves férfit, hogy a mentők már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrök kamerafelvételek tanúvallomások alapján azonosították a két férfit. Felrobbant és egy atomerőműre zuhant tegnap egy ukrán drón Oroszországban. A Kurszk 2 első blokkjának hűtőtornyában csak kisebb károk keletkeztek, ez nem befolyásolta a működést, közölte a Rosszatom. Az orosz állami energetikai vállalat szerint a sugárzási háttér nem változott megfelel a természetes értékeknek. Júliusban az épülő második reaktor blokk hűtőtornyát találta el egy ukrán drón, az incidensben senki nem sérült meg. Megkezdődött az Oktoberfest Münchenben. Mától október 4-ig mintegy 6 millió vendéget várnak a világ legnagyobb népünnepéjére. A helyi rendőrség szigorú biztonsági intézkedésekkel, a mentőszolgálat frissítő sátrakkal készült a sörfesztiválra. Estig nagyrészt derült vagy fátyolfelhős lehet az ég, gyenge vagy mérsékelt szél lengedezhet, esni nem fog. Nyugaton azért előfordulhatnak felhősebb területek is, éjjelre általában 9-15 fokig hűl le a levegő. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett, késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, ez még mindig a szombati Best, délután elhagytuk a 2 órát is, én Béni Meddia vagyok, és robogunk tovább Justin Timberlake-kel, azzal az amerikai énekessel, aki ugye az NSYNC tagjaként vált ismerté, majd aztán szólóban is hatalmas sikert ért el, most pedig Timbalanddel érkezik, jön a Sexy Back, itt a Best FM-en.
0: Best FM.

0: Best FM legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé a külső és a leálló sáv járható, aztán Tata térségében a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad, aztán az M5-ösön Kunszálás és Kecskemét között szalagkorlátot cserélnek, az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében pedig új csomópontot építenek, ott egyébként az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grána Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnayiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: 30. alkalommal rendezik meg az Európai Bordal Fesztivált Pécs és Villány térségében. Akár 28 fok is lehet vasárnap. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. 30. alkalommal rendezik meg az Európai Bordal Fesztivált Pécsett és a Villányi Borvidéken. A program szeptember 25-e és 27-e között várja az érdeklődőket. A jubileumi rendezvényre idén is Európa legjobb bordal énekesei érkeznek majd a térségbe. Emellett idén már negyedik alkalommal rendezik meg a fiatal korosztályt megszólító bordalnok énekversenyt. A fesztivál főszervezője a Pécsi Férfi Kar Alapítvány. A részletek az esemény honlapján érhetőek el. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, brikett, illetve hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. A tűzifa 5%-os áfáját szeptember 15-től lehet alkalmazni. Szeptember 28-án tartja a következő ülését Mecsek Nádasd önkormányzatának képviselőtestülete. A napirendi pontok között szerepel a település 2025-ös közbiztonsági helyzetének áttekintése, a gördülő fejlesztési terv jóváhagyása, de szó lesz a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról is. Az ülés nyilvános, helyszíne a polgármesteri hivatal tanácsterme. Bányászemlékmű készült Bodolya Béren, a Fekete Gyémánt Mecseki Öröksége Egyesület jóvoltából. A település egyik központi helyén állították fel a csillét, melynek talpfái közé kőbányai követ terítettek. Az új emlékmű avatását szeptember 25-én, pénteken délután 5 órakor tartják. Aki az ünnepségen koszorút helyezne el az új emlékhelyen, az szándékát Bodolya Bér polgármesterénél jelezheti. Lejátszotta utolsó edzőmérkőzését a bajnokság indulása előtt a PVSK Panthers. Az NB1 B-re készülő pécsi férfi kosárlabda csapat pénteken a Veszprém vendége volt, és 89-75 arányú győzelmet aratott. A csapat a honlapján azt írja, több felkészülési meccset nem játszanak. A következő alkalom már tétmérkőzés lesz. A PVSK Panthers szeptember 26-án Budapesten a MAFC otthonában lép pályára, bajnoki találkozón délután 17:30. Veszélyes fák kivágása kezdődik hétfőn Pécs közelében. A favágók Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között az út és a kerékpárút mentén is dolgoznak majd. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozás, útszűkület várható. Balesetveszélyes szennyvízaknak fedlapját cserélik Pécsett az alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányból zsákutcává vált. Forgalomkorlátozás érvényes az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében gázvezeték javítás miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint kellemesen meleg idővel folytatódik a hétvége. Vasárnap eleinte mindenütt a napsütésé lesz a főszerep. Délutántól viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesen megnövekedhet a felhőzet. Elszúrtan kisebb eső, zápor is kialakulhat. Sokfelé megélénkül majd a nyugati-délnyugati szél. Kora reggel 14, napközben maximum 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, 3 óra múlt pontosan 3 perccel. További kellemes hétvégét kívánok, a mikrofonnál este a Haték H. Horváth László. Rövidesen kezdődik a Pécs Café Light, addig is zenélünk, velünk lesz a Bombon és a Varázsjel, előtt érkezik a Sugar Babes Overload.
0: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Ismét jön a Kutatók Éjszakája szeptember 25-én. A témával kapcsolatban vendégem dr. Tamás Andrea, a PTE professzora, a Kutatók Éjszakájának AOK-s koordinátora.
1: A Kutatók Éjszakája az minden évben megrendezésre kerülő rendezvény már hosszú évek óta. Minden évben szeptember utolsó péntekén, most szeptember 25-én kerülnek megrendezésre ezek a különböző programok, amiknek az a célja, hogy a laikusokat megismertessük azokkal a dolgokkal, azokkal a kutatásokkal, azokkal a munkákkal, amikkel mi foglalkozunk. Most én az Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ és a Gyógyszerész Tudományi Kar nevében tudom a programokat önöknek prezentálni. Tehát a mi célunk az az, hogy megmutassuk a laikusoknak azt, hogy mivel foglalkoznak a kutatók, az orvosok, a gyógyszerészek itt a mi intézeteinkben.
0: Ebben az évben milyen programok lesznek, mivel várják az érdeklődőket Pécsen?
1: A Kutatók Éjszakája most már, ahogy említettem, egy hosszú programsorozat. A PTAOK körülbelül 10 éve csatlakozott ehhez. 10 évvel ezelőtt 50 programot hirdettünk, és most már az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sok új programot hirdettünk meg. Ebben az évben több mint 130 programmal várjuk az érdeklődőket, és akik jól ismerik a programokat, azoknak szeretném azt mondani, hogy van egy jó hírünk, hiszen most programjaink több mint 50%-a új programot jelent, tehát biztos, hogy ha valaki megnézi a programokat, fog találni olyanokat, amikkel eddig nem találkozott. Ugyanis ebben az évben az egész programunknak a lényege, illetve a legfőbb célja, hogy olyan interaktív, élményszerű programokat mutassunk az érdeklődőknek, amikben ők is aktívan részt tudnak venni, különböző interaktív előadásokat, különböző kreatív foglalkozásokat és bemutatókat szervezünk az összes korosztály számára, ami csak lehetséges. Ahogy említettem, minden korosztály számára szeretnénk érdekes programokat bemutatni, ezért, hogyha megengedik, akkor a korosztályoknak megfelelően próbálok különböző programokat ajánlani. A legkisebb korosztálytól, tehát az óvodás korosztálytól értem a legkisebb generációt, nekik már érdekes interaktív játékokat, kutatási kis játékos kutatásra való megismerkedést próbálunk ajánlani, szabaduló szobát, baktérium keresést, ez a baci vadászat például. Tehát már a legkisebb gyerekeket is szeretettel várjuk, a szülőket biztatjuk arra, hogy hozzák ezekre a programokra. Ezután következik az általános iskolás generáció, őnekik is nagyon sok érdekes programmal készülünk, például az emberi testtel megismerkedhetnek az anatómiai intézetben, a mikrobiológiai intézetben a különböző kórokozókkal, DNS-t is tudnak izolálni a eperből, banánból a különböző a biológiai intézetben és a kémiai intézet segítségével. És ugye számunkra nagyon fontos generáció a felső általános iskola, valamint a középiskolások, akik pályaválasztás előtt állnak, őnekik nagyon színes programokkal készülünk, ahol nagyon sok új VR, AI technológián alapuló különböző szabaduló szobák, virtuális betegvizsgálat, különböző 3D nyomtatások, és ami nagyon-nagyon érdekes a fiatal generációnak, a különböző stimulációk, tehát sebészeti stimulációkkal találkozhatnak, kipróbálhatják magukat a robotsebészeti műtőben is, úgyhogy ők egy rendkívül fontos célpont számunkra, és természetesen nem feledkeztünk el a felnőtt generációról sem. Őnekik akár szűrővizsgálaton is részt vehetnek, különböző szabadulószobákban lehetnek csoportosan, és hát a legidősebbekre is gondolunk, akiknek egészségmegőrzés, rehabilitációs ötleteket is adunk a különböző programokon.
0: Innen folytatjuk hamarosan.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. Beszélgető partnerem továbbra is dr. Tamás Andrea, a PTE professzora, témánk a kutatók éjszakája, amelyet szeptember 25-én tartanak. Talán amiről még nem volt szó, a regisztráció, meddig és hol lehet regisztrálni?
2: A regisztráció most már zajlik a kutatókészakája.ppl.hu oldalon. Itt ezen a regisztrációs oldalon megtalálják az összes programunkat. Számos programon van az általános orvostudományi karon, a gyógyszerésztudományi karon és a klinikai központban is. Nagyon fontos, hogy a programok regisztrációhoz kötöttek, és a limit kapcsán vannak olyan programok, amihez nem szükséges regisztráció. Ha valaki esetleg valamilyen programra nem került be, ne essen kétségbe, jöjjön ide, és biztos van, hogy fogunk tudni találni neki olyan érdekes programot, amihez kapcsolódhat, ugyanis a legfrekventáltabb időszakban 5-6 óra között, ez a legfrekventáltabb időszak, a délutáni idők, ott akár 60-70 program is megy párhuzamosan, és ugye a klinikai központ is most nagyon sok új programot hirdetett, úgyhogy a laikusok akár a sebészetre, a sürgősségire, a traumatológiára, a képalkotó eljárásokkal foglalkozó intézetekbe is bejuthatnak.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!
3: Listen up.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Eddig tartott a mai Pécs Café Light, holnap a szokott időben 3 óra után folytatjuk. Most érkeznek a legfrissebb hírek és információk, aztán a gossip slágere, Move in the Right Direction a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Akár 28 fokot is mérhetünk vasárnap. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. November 30-áig kapják meg az arra jogosultak az iskolakezdési támogatás második részét, amely 50 ezer forint értékű utalványban érkezik majd. Az utalványokat jövő év március 15-éig lehet felhasználni iskolai felszerelésekre, de ruházati cikkeket, gyógyászati segédeszközöket, fejlesztőjátékokat, illetve egyes digitális vagy műszaki cikkeket is lehet vásárolni az összegből. Aki az első részletet bankszámlára kapta, de azóta megváltozott a lakcíme, annak viszont van egy fontos teendője. Szeptember 20-áig, azaz vasárnapig ugyanis be kell jelenteni a változást a SZÜF online felületén. Megjelentek a részletszabályok a dízel üzemű személyautót használók támogatásáról. A Magyar Közlöny azt írja, a kormány 20 ezer forintos támogatást biztosít az év végéig a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű autót használó magánszemélyeknek 4 részletben. Az első szeptember 30-án érkezik majd. A támogatás személyenként egy autó után jár. Több tulajdonos esetén az jogosult a támogatásra, akinek a nevére kiállították a forgalmi engedélyt. A Mecsekerdő ZRT újra meghirdette 4 évszak az Erdőn című fotópályázatát. A Mecsek, a Dél-Zselic, a Villányi-hegység és az Ormánság területén készült fotókat várnak, amelyek az erdők, az erdei élővilág sokszínűségét, vagy a turisztikai látványosságokat mutatják be. Amatőr és profi fotósok képeit egyaránt várják október 18-áig. A legjobb képek bekerülnek a társaság jövő évi fali naptárába. A felhívás részletesen a Mecsekerdő oldalán érhető el. Ismét lehet szavazni az év kilátójára. A címet tavaly a Mecsekben található Zengő kilátó nyerte. Az Aktív Magyarország tájékoztatása szerint mecseki építmény idén nincs a 10 döntős között. Szerepelnek azonban a legjobbak között a Bakonyban, a Bükkben vagy épp a Zemplénben található kilátók is. Az idei döntős mezőny a nagyközönség jelöléseiből és szakmai ajánlásokból állt össze. A voksokat szeptember 28-áig várják az Aktív Kalandor oldalán.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
2: Veszélyes fák kivágása kezdődik hétfőn Pécs közelében. A favágók Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között az út és a kerékpárút mentén is dolgoznak majd. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozás, útszűkület várható. Balesetveszélyes szennyvízaknak fedlapját cserélik Pécsett az alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányból zsákutcává vált. Forgalomkorlátozás érvényes az Angszter József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében gázvezetékjavítás miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint kellemesen meleg idővel folytatódik a hétvége. Vasárnap eleinte mindenütt a napsütésé lesz a főszerep. Délutántól viszont északnyugat felől egyre több felé erőteljesen megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan kisebb eső, zápor is kialakulhat. Sokfelé megélénkül majd a nyugati-délnyugati szél. Kora reggel 14, napközben maximum 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi köszönöm szépen a friss híreket, információkat, találkozunk 5 órakor a Best FM-en. Addig is folytatódik a Pécs Café Light, rövidesen újabb vendéget köszöntök, mellé pedig válogatom a dalokat, a 90-es évektől egészen napjainkig. Itt lesz majd Wakefield és a Saturday Night, előtte jön a Black Eyed Peas. 101 hét Best FM, a legjobb zenék!

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Az őszi kertészeti munkálatokról lesz szó a következő percekben. Beszélgető partnerem Buzás László, pécsi kertészmérnök.
1: A kertben a egynyári virágok kiszedése után két nyári virágokat lehet ültetni. Az árvácska százszor szép, ne felejtsd, törökszékű, de előtte a gyomtalanítani kell a területet, fölásni vagy fölkapálni, és egyben egy kis tápanyagot is adni, hogy a két nyáriaknak is legyen mit táplálkozni. Most a kertben egyéb feladat is lesz. Ezek például a virághagymák, amik majd tavasszal fognak virágozni, azoknak az ültetés ideje is lassan bekövetkezik. A virághagymáknál arra kell ügyelni, az ültetés mélysége. Minél nagyobb a virághagyma, annál mélyebbre kell ültetni. Na most ez egy általános méret, hogy körülbelül a hagyma méretének háromszoros mélysége. Most hát ismertek ugye a tulipán, de az egységes a virághagyma méret, mert vannak apróbb fajták, apróbb hagymájú fajták is, vannak nagyobb fajtájuk. Aztán a nárcisz, a fürtös gyöngyike, hóvirág, csillagvirág, császárkorona. Hát például a császárkorona az a legnagyobb a virághagymák közül, akár teniszlabda méretű is lehet, tehát ennek az ültetés mélysége az legalább 15 centi legyen a hagyma tetejét számítva. Most ezek a hagymák majd csak tavasszal fognak virágozni. Érdemes tehát időben elültetni ahhoz, hogy jól begyökeresedjenek, hiszen a virágzás feltétele a jól begyökeresedett hagyma. Most a császárkoronával kapcsolatban még megjegyezném, hogy az nagyon jó vakondok űző. Tehát akár 50 négyzetméteres területről is egyetlen hagyma távol tudja tartani a vakondokot. Ez nem irodalmi adat, hanem általam kipróbált a terület, tehát ez biztonságos, hogy a vakondokot így távol tudjuk tartani. Aztán ami még majd bekövetkezik, az ásás, trágyázás. Hát az ásást akkor kell elvégezni, amikor már ugye a növényeket nem tartjuk bent, tehát ha kiszedtük a növényeket is, a helyüket felássuk, tehát ez még ráér, akár majd október vége, november elejéig.
0: Innen folytatjuk hamarosan a Pécske Félágyban, a Best FM-en.

0: legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Ahogy ezt ígértem, folytatjuk a beszélgetést Buzás László pécsi kertészmérnökkel az őszi kerti teendőkről.
1: Ásást egybekötjük a tápanyagpótlással is. A szerves tárgyak közül előnyben részesítjük a komposztot, amit házilag is készíthetünk. Aztán lehet zsákosan marhatrágya földet is kapni, illetve a különböző műtrágyák. A műtrágyák közül vannak lassan oldódók, ami a talajban a nedvesség hatására oldódik. Ez a foszfor és a kálium tartalmú műtrágyák, amik a virágzást, a magfejlődést segítik elő, és nitrogént is egy keveset adhatunk. Létezik ilyen, hogy kombinált műtrágya, tehát NPK, tehát nitrogén, foszfor, kálium tartalmú műtrágya is. Ez így kényelmi szempontból jobb, hogyha nem kell külön a arányokra figyelni. Aztán a kertben még van a gyepápolás, ami az őszi lombhullás megkezdésekor kezdődik, hogy rendszeresen a gyepről le kell gerebjézni a ráhullott lombot, főleg ha esős idő van, a nedves lomb alatt a gyep kipálik. Tehát rendszeresen el kell távolítani a lombot a gyepről. Ezen kívül lehet a új gyepet is telepíteni, akár október közepéig is, de ennek megfelelően elő kell készíteni a területét, tehát ha felástuk, akkor a gyomtalanítás és idegenanyag eltávolítás után hát mindenképpen az ülepedésről gondoskodni kell. Na most ez pici területen lehetséges úgy, hogy akár lapáttal leveregetni, vagy nagyobb területen legideálisabb volna a henger, és olyan mértékig kell hengerezni, hogy ha rámegyünk a területre, a cipő ne adjon mély nyomot, mert ha laza marad a föld, és jön az eső, akkor az egyenetlenség miatt hepeupás lesz a terület. Tehát ezért érdemes jól megtömöríteni, és úgy belevetni a fűmagot. Most a fűmagot az bele is kell dolgozni a talajba, ez lehetséges úgy, hogy gerebjével, tehát úgy, hogy a talaj felszínről szinte eltűnjön a fűmag, annyira meg kell keresztbe hosszába gerebjézni, és utána ismételten hát hengerezni. Most ilyenkor az őszi gyeptelepítésnél nem szoktunk öntözést kezdeni, megvárjuk, míg jön a csapadék, és attól fog majd kikelni.
0: Innen folytatjuk holnap a Pécska Félájtban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Eddig tartott a mai Pécs Café Light, holnap a szokott időben 3 óra után folytatjuk. Most érkeznek a legfrissebb hírek és információk, aztán a gossip slágere, Moving the Right Direction a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: 30. alkalommal rendezik meg az Európai Bordal Fesztivált Pécs és Villány térségében. Akár 28 fok is lehet vasárnap. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. 30. alkalommal rendezik meg az Európai Bordal Fesztivált Pécsett és a Villányi Borvidéken. A program szeptember 25-e és 27-e között várja az érdeklődőket. A jubileumi rendezvényre idén is Európa legjobb bordal énekesei érkeznek majd a térségbe. Emellett idén már 4. alkalommal rendezik meg a fiatal korosztályt megszólító bordalnok énekversenyt. A fesztivál főszervezője a Pécsi Férfi Kar Alapítvány. A részletek az esemény honlapján érhetőek el. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, brikett, illetve hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. A tűzifa 5%-os áfáját szeptember 15-től lehet alkalmazni. Szeptember 28-án tartja a következő ülését Mecsek Nádasd önkormányzatának képviselőtestülete. A napirendi pontok között szerepel a település 2025-ös közbiztonsági helyzetének áttekintése, a gördülő fejlesztési terv jóváhagyása, de szó lesz a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról is. Az ülés nyilvános, helyszíne a polgármesteri hivatal tanácsterme. Bányászemlékmű készült Bodolya Béren, a Fekete Gyémánt Mecseki Öröksége Egyesület jóvoltából. A település egyik központi helyén állították fel a csillét, melynek talpfái közé kőbányai követ terítettek. Az új emlékmű avatását szeptember 25-én, pénteken délután 5 órakor tartják. Aki az ünnepségen koszorút helyezne el az új emlékhelyen, az szándékát Bodolya Bér polgármesterénél jelezheti. Lejátszotta utolsó edzőmérkőzését a bajnokság indulása előtt a PVSK Panthers. Az NB1 B-re készülő pécsi férfi kosárlabda csapat pénteken a Veszprém vendége volt, és 89-75 arányú győzelmet aratott. A csapat a honlapján azt írja, több felkészülési meccset nem játszanak. A következő alkalom már tétmérkőzés lesz. A PVSK Panthers szeptember 26-án Budapesten a MAFC otthonában lép pályára, bajnoki találkozón délután 17:30. Veszélyes fák kivágása kezdődik hétfőn Pécs közelében. A favágók Pécs Mecsek-Szentkút és Remeterét között az út és a kerékpárút mentén is dolgoznak majd. Az érintett szakaszon forgalomkorlátozás, útszűkület várható. Balesetveszélyes szennyvízaknak fedlapját cserélik Pécsett az alsó Makár dűlőben. A munkák miatt a dűlő mindkét irányból zsákutcává vált. Forgalomkorlátozás érvényes az Angszter József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében gázvezeték javítás miatt. A meteorológusok előrejelzései szerint kellemesen meleg idővel folytatódik a hétvége. Vasárnap eleinte mindenütt a napsütésé lesz a főszerep, délutántól viszont északnyugat felől egyre többfelé erőteljesen megnövekedhet a felhőzet. Elszúrtan kisebb eső, zápor is kialakulhat. Sokfelé megélénkül majd a nyugati-délnyugati szél. Kora reggel 14, napközben maximum 28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Anni, köszönöm szépen, neked jó pihenést, holnap 3-kor visszavárlak a Best FM-en. További kellemes délutánt a mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László, jön már is több mint 20 perc zene, megállás megszakítás mentesen, többek között Dallos Bogival, előtte zenél a Gossip, Moving the Right Direction.
1: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Nem is olyan sokára jönnek az időjárás legfrissebb hírei, előtte viszont van még mindig egy hallgatói segítségkérésem, ugyanis a hét folyamán elveszítettek egy rendszámtáblát Pécs és Szigetvár között, ennek a jelzése András Gábor Dénes 131-es, amennyiben valaki megtalálta és felvette, hívhatja a tulajdonost a 0620 440 35 97-es telefonszámon. Adom már is a 90-es klasszikust, itt van Bryan Adams, valamint Mel C és a Van Your Gun a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Rövidesen folytatódik a hétvégi zenei maraton, előtte viszont jönnek az időjárás legfrissebb hírei. Holnap reggel 13, napközben 26 fok lesz, pontatni zavartalan napsütéssel. Aztán hétfőn gyenge hidegfront, éjszaka 15-16, napközben 20-21 fokkal és széllel. A szél egyébként maradni fog kedden és szerdán is, ott napközben a 18-19 fok a jellemző, viszont éjszaka visszaesnek a számok 9-10 fokra. Időjárás után dalok, velünk lesz majd Oli Mörsz, előtte viszont Rúzsa Magdi énekel, ez már a karma.

0: legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: a sejt.
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz, s miért rohanok úgy a kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa.

0: 101.7 Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ritkán látogatható épületek is megnyílnak hétvégén. Kígyófajt neveztek el a Guns N' Roses gitárosáról. Holnap még egész nyárias idő lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek. Szeptember végétől szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak nyílnak meg a látogatók előtt a hétvégén. A kulturális örökség napjaira országszerte mintegy 500 programmal készültek. Számos ritkán látogatható épület is fogad vendégeket. Megnézhetjük például Budapesten a Sándor palotát vagy a Központi Statisztikai Hivatalt, vidéken pedig az Acsai Prónai kastélyt vagy a Nagycenki Széchenyi kastélyt. Történelmi dráma, road movie, zombis vígjáték összesen 24 vetítéssel várja a közönséget jövő péntektől a Koreai Filmfesztivál Budapesten. A programsorozat október 2-ig tart. A közönség idén is szavazhat majd kedvenc filmjére. Kígyófajt neveztek el Slash-ről, a Guns N' Roses legendás gitárosáról. A vöröses-barna is nagyjából 70 centi hosszú állat egyik példányát még 20 éve találták meg Új-Guineában, de csak később sikerült új fajként azonosítani. A névválasztás mögött személyes történet áll, az érintett tudós ugyanis rajong az együttesért, Slash-t pedig régóta érdeklik a hüllők, állatkerteket, múzeumokat is támogat, írta az Origo. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-északnyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hip-hop és R&B szerelmesek örülhetnek ennek a hétvégének, mert hogy tegnap a Night Shift extrában is, és hát persze ma is a megszokott helyen hip-hop és R&B szól mixben 120 percen keresztül. 6-től hétvégén White Boy, 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Én a szombati Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Nightshift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Nightshift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az infokukac@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0625555155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is.

0: zenékkel.
1: Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, Mixcloud.com per DJ Whiteboy, de nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya Funky szettjeit, vagy éppen Slim Fit Hip Hop és R&B egy óráit is. Jó, tehát Mixcloud.com per DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a tracklista is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papszabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grána Spatzen fúvó zenekar és a Magnokum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnayiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozaton keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
2: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: November végéig megérkeznek az iskolakezdési utalványok. Hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás, lehűlés jön a hét elején. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. November végéig postázzák az iskolakezdési támogatás második felét. A 100 000 forintos segítség első részletét még augusztus végén küldték. Az újabb 50 000 forintot már utalvány formájában kapja meg a mintegy 400 000 rászoruló gyermek családja, és március 15-éig költheti el. A támogatásból az iskolai felszerelésen papírírószeren kívül például ruhákat, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, bizonyos digitális és műszaki cikkeket, fejlesztő játékokat is vehetnek az érintettek. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
3: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
2: Merényletet tervezett volt gimnáziuma ellen egy francia tinédzser. A 15 éves szélsőjobboldali meggyőződésű fiú Lyonban hajtotta volna végre a támadást. Azt még nem döntötte el, mikor, de a szükséges eszközöket már begyűjtötte. Otthonában a házkutatáskor egy késekkel és katonai öltözékkel teli táskát, valamint egy láncot találtak, ezzel az iskola kapuját akarta lezárni. Jönnek a latin-amerikai filmnapok. Jövő szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. A művek a térség változatos tájaira kalauzolják a nézőket. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett. Késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon, északkeleten lesz a legnagyobb esély. Hajnalban 11-18, délután 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Az egy picit elszomorító, hogy már annyira régen volt a 94 és meg a 2000, és hogy már simán összekevered, hogy melyik volt előbb.
5: Én nem.
4: Jó, te nem, mert persze, mert te készültél, mert egy rendes srác vagy. Szóval igen, tehát ez volt előbb a Brandy.
5: Igen.
4: És aztán utána 2000-ben többek között ebből lett ugye a Groove Armada My Friend.
5: Így van. Na. De szerintem nagyon jól sikerült. Nagyon kellemes, a Brandy hangja mindig jó.
4: Na, hát meg ez az óra is mindig jó, mert Slim Fit áll a lemezjátszók mögött, úgyhogy akkor még egy órán keresztül hip-hop és R&B.
5: Hello, hello.
0: Ez a Night Shift a Best

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Jogos a felháborodás, tehát ezres tömegek tüntettek most itt a Best FM stúdió előtt. Te tegnap nem mondtál elérhetőséget.
2: Sejtettem.
1: Ugye.
2: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per di és linfit.hu-n. Most picit beleakadtam, és már közelítünk az 1000-hez. 924 követő.
1: És hát akkor azt a gyors fejszámos 76-ot akkor gyorsan valahogy vonzuk ide, hogy mondd el, hogy Bond most megint töltöttél fel újat,
2: ugye? Így van, a héten került fel megint új mix, és ha elérjük az 1000-et, akkor felrakok 5-5.
1: Ezresével? Te ilyen szigorú vagy? Ja, az 1000 feliratkozó, én azt hittem, hogy 1000 meghallgatásnál.
2: Nem. Jó. Az 1000 feliratkozónál felrakok még 5-5.
1: Jó van, na hát akkor tessék oda menni mixcloud.com/dj és linfit.hu.

0: Slim Fit.
1: Jó, nem ugrottam azért olyan nagyon fejest az internetbe és a Jatube csodálatos világába.
2: Igen.
1: De a Pussycat Dolls koncertről, ami most már elindult Európában a turné, arról azért találtam felvételt. A Lil Kimről nem, pedig hát ugye elvileg ő az egyik előzenekar.
2: Hát... Nem tudom. Ez
1: igen,
2: nem
1: mondjuk most, hogy ezt végigmondtam ezt az információt, igen, erre ez nem lehet mit mondani, ebbe teljesen igazad van.
2: Bocsánat.
1: Én kérek elnézést.

0: Ez a Night Shift minden szombaton Slim Fittel és a legjobb R&B zenékkel a Best FM-en.
1: Na, Isten ments, hogy föltartsalak én itt téged a gyárbúcsúztatóba, úgyhogy rohanjál vissza a hajóra. Tessék?
2: Így,
1: jó. Love like this before. Na, nagyon szépen köszönjük. Akkor jövő szombat.
2: Remélem.
1: Én is.
2: Oké, és érkezem közé. Ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szeptember végén érkezik a dízeltámogatás első részlete, kampány indul különböző függőségek megfékezésére. Nyárias időre számíthatunk a hétvégén. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Négy részletben érkezik majd az üzemanyag támogatás a dízelautók után. A részletszabályok megjelentek a magyar közlönyben. A legfeljebb 150 lóerős kocsit használó magánszemélyek összesen 20 ezer forintra számíthatnak idén. Az államkincstár szeptember és október 30-án, november 13-án, illetve december 7-én utal majd. Egy érintett legfeljebb egy jármű után kaphat támogatást, akkor is, ha több is van a nevén. Ha a NAV nem ismeri az autós bankszámlaszámát, a pénzt postán küldi el. Tart az autómentes hétvége a fővárosban, emiatt lezárásokra, korlátozásokra is számítani kell Budapesten. Az eseménysorozaton egyebek mellett járműbemutatókkal, városi sétákkal, családi programokkal népszerűsítik a közösségi közlekedést. Az Európai Mobilitási Hét keretében jövő keddig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. Kedden az autómentes napon pedig 999 forintért korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon. Alkohol, drog, játék, képernyő, hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Erről is szól a Média Unió új kampánya, tudtuk meg Kardos Ferenc ügyvezetőtől.
2: Ha valaki érzi vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: Megkezdődött az Oktoberfest Münchenben. Mától október 4-éig mintegy 6 millió vendéget várnak a világ egyik legnagyobb népünnepéjére. A sörfesztiválra a rendőrség szigorú biztonsági intézkedésekkel készült, a mentőszolgálat frissítő sátrakat állított fel. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-északnyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hételején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem sikerült valamilyen szinten kipihenni ezt a hosszú hetet, azt meg aztán pláne nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok velem, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a naptól. Kérem szépen a Jakarta kezd, ez az American Dream.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalm gyakorlatilag azonnal világsztárt csinált az akkor 18 éves énekesnőből. Amerikában 5 hétig vezette a Billboard Hot 100-at, és Christina Aguilera első albumának egyik meghatározó slágere lett. Érdekesség, hogy a dalm eredetileg más címmel készült, majd a szöveget is átdolgozták, mielőtt Christina felénekelte volna. Valahogy nem érezték, de úgy látszik, hogy az új változat eléggé jól sikerült. Mi pedig itt fültanúi lehetünk. Jön Christina Aguilera és a Genie in the Bottle.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2007-ben jelent meg Seal Amazing című dala a System albumról, amelyen az énekes visszakanyarodott az elektronikusabb, táncosabb hangzáshoz. A producer Stuart Price volt, aki többek között Madonnával is dolgozott akkoriban, és itt rendesen megmozgatta a szintetizátorokat. És milyen jól tettem, mert ez egy nagyon komoly dal, úgyhogy én indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2000-ben óriási nagy dobást hozott Robbie Williams, és csinált egy dalt, aminek az volt a címe, hogy Rock DJ, amivel rögtön a brit sláger lista élén találta magát. Érdekes a dal kapcsán, hogy Barry White It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me című dalából is használ elemeket, de az igazi botrányt azért mégiscsak a videoklip okozta, hiszen Robbie Williams először a ruháitól, majd a bőrétől is megszabadult. Kemény az biztos, és akkoriban hát ez elég nagy port kavart, de akkor is szerintem bejött neki. Ennyi, Rock DJ, Robbie Williams, most itt a Best FM-en.

0: ti vagytok a Péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is te

mentek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt kupidó, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutied, a legdurvább dekoltás. Hello, Dóri, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fagyira? Neked nem számít, hogy BMW, mi már oda mávod. Tenger helyett jó lesz majd aliga.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő szuperslágernak az a titka, hogy rengeteg zenei utalás és minta van benne. Többek között a Tana Gardner féle Heartbeat, vagy éppen a híres Na-na-na a Land of Thousand Dances-ből. A Hot Stepper jamaikai szlengben nagyjából annyit jelent, hogy vagány, menő, és hát egy komoly figura. És Ini Kamodze nagyjából ezzel jelentette be azt, hogy itt vagyok, srácok, megjöttem, és helyet követelek magamnak. Jön a Here Comes the Hot Stepper.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem lehet majd csak úgy zöldnek nevezni egy terméket. Ritkán látogatható épületek is megnyílnak a hétvégén. Holnap még nyárias időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vége lehet a sok megalapozatlan zöld ígéretnek. Szeptember végétől szigorú szabályok vonatkoznak arra, mit állíthatnak termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban a vállalkozások. Az uniós szabályozás alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít majd több olyan állítás és jelölés is, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. Horváth Bálintot, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a gazdasági versenyhivatal is fog figyelni ezeknek tartására.
1: Templomok, kastélyok, múzeumok, tájházak nyílnak meg a látogatók előtt a hétvégén. A kulturális örökség napjaira országszerte mintegy 500 programmal készültek. Számos ritkán látogatható épület is fogad vendégeket. Megnézhetjük például Budapesten a Sándor palotát vagy a Központi Statisztikai Hivatalt, vidéken pedig az Acsai Prónai kastélyt vagy a Nagycenki Széchenyi kastélyt. Történelmi dráma, road movie, zombis vígjáték összesen 24 vetítéssel várja a közönséget jövő péntektől a Koreai Filmfesztivál Budapesten. A programsorozat október 2-ig tart. A közönség idén is szavazhat majd kedvenc filmjére. Kígyófajt neveztek el Slashről, a Guns N' Roses legendás gitárosáról. A vöröses-barna is nagyjából 70 centi hosszú állat egyik példányát még 20 éve találták meg Új-Guineában, de csak később sikerült új fajként azonosítani. A névválasztás mögött személyes történet áll, az érintett tudós ugyanis rajong az együttesért, Slash-t pedig régóta érdeklik a hüllők, állatkerteket, múzeumokat is támogat, írta az Origo. Holnap is szépen süthet a nap a néhány felhő mellett. Késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől megvastagszik a felhőzet. A csúcs hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Hét elején aztán újabb hidegfront érkezik. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon északkeleten lesz a legnagyobb esély. Hajnalban 11-18, délután 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és igen, 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy repül az idő, hiszen éppen, hogy csak beköszöntem, és már is elment az első óra, mondjuk ilyen zenék mellett megmondom őszintén, nem is csodálkozom, de folytatjuk a sort Justin Timberlake-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A következő projektben olyan akkoriban óriás nevek fogtak össze, hölgyek urak, mint Masterboy, a Scooter, az Erotic, a Fun Factory, Mr. President, és még sorolhatnám. A dal ráadásul nem egyszerű bulinak készült, az AIDS megelőzés támogató kampány része volt, így a táncos hangzás mögött hát komoly társadalmi üzenet is rejlett. És azért valljuk be őszintén, akkoriban, 1996-ban még tudtak nagyon komoly, kemény üzeneteket csinálni, hiszen most jön a Love Message, és a Love Message.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 9 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100-at, vagyis még a Crazy in Love sikerét is felülmúlta ezen a téren. Érdekesség, hogy a dal producerei között ott volt Scott Storch is, Sean Paul pedig a jamaikai stílusával teljesen mást ízt adott annó Beyoncé R&B világának. 2003-ban tehát Beyoncé szóló karrierre nem egyszerűen elindult, gyakorlatilag rögtön elfoglalta a slágerlistákat. Úgyhogy most jön tőlem és Sean Paultól a Baby Boy. Certified.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, libabőrös érzés az, amikor megkérdezik az igazi nagy rap ikonokat, hogy szerintük ki minden idők legjobb rappere, és az a válasz érkezik, hogy Eminem. Mert hogy akkoriban, amikor még nem volt YouTube, nem volt streaming, akkor 200 millió kópiát adott el. Még egyszer mondom, 200 millió. Az szerintem egy olyan szám, amit azóta még mindig nem tudtak megdönteni. Úgyhogy nagyjából ő minden idők legjobb rappere, és szerintem tegyünk a mondat végére egy pontot. Jön a The Real Slim Shady.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 1993-ban jelent meg Gabriel Dreams című dala, és rögtön történelmet írt, hiszen első helyen debütált a brit kis lemezlistán, és eddig nagyjából ez még soha nem sikerült senkinek, és azóta is nagyjából nagyon ritkán. Jön a Dreams!

0: legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: November végéig küldik az iskolakezdési utalványokat, felszereléseket loptak egy tűzoltóautóból Budakeszin. Hétfőtől már nem nyaralnak a vénasszonyok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. November végéig postázzák az iskolakezdési támogatás második felét. A 100 000 forintos segítség első részletét még augusztus végén küldték. Az újabb 50 000 forintot már utalvány formájában kapja meg a mintegy 400 000 rászoruló gyermek családja, és március 15-éig költheti el, írták a kormány.hu-n. A támogatásból az iskolai felszerelésen papírírószeren kívül például ruhákat, vitaminokat, gyógyászati segédeszközöket, bizonyos digitális és műszaki cikkeket, fejlesztő játékokat is vehetnek az érintettek. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta rádiónknak Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosi igazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért. Egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: Tűzoltóautót törtek fel a héten Budakeszin. Ismeretlenek csaknem 700 000 forintnyi felszerelést loptak el a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület utcán parkoló járművéből. Eltűnt például két tűzoltólámpa, két láncfűrész, egy mászóöv és egy tűzoltókesztyű is. Ezekre az eszközökre akár életmentéshez is szükség lehet. Az Egyesület közösségi oldalán jelezte, hogy az ügyben feljelentést tett. Jönnek a latin-amerikai filmnapok. Jövő szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal, többségüket egyetlen alkalommal vetítik. Holnap napos száraz időnk lehet fátyol és gomoly felhőkkel. Később észak-észak-nyugat felől fokozatosan hízni kezdenek a felhők. A szél néhol megélénkül, 25-30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Hételején aztán újabb hidegfront érkezik, visszaesik a hőmérséklet. Hétfőn a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. Napközben esetleg zápor, zivatar is jöhet, erre északon, északkeleten lesz a legnagyobb esély. 19-24 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs lazsálás, nincs lazítás, nincs pihenés. A legjobb zenék arra várnak, hogy lejátszom őket, ti pedig meghallgassátok őket. Ezért most Pitbull kezd nálunk, ez az I Know You Want Me.
0: Ha! Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az a pillanat, hogy átnézzük, kinek van holnap névnapja. Na vágjunk is bele, holnap 20-án Friderika névnapja van, viszont a biztonság kedvéért és a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Frederikákat, a Filipeket, a Fridákat, a Fülöpöket, a Zsuzsákat, a Zsuzsannákat, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod nagyon jól, hogy mi a dolgod, holnap reggel egy SMS vagy egy telefon formájába tessék felköszönteni őket, és pont. Na, a Backstreet Boys-al megyünk tovább, jön a We've Got It Going On. Yeah.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Yeah, dip trap, Fantasia.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy szakítás története, amelyhez valamiért egy komplett hollywoodi akciófilm is társult, na legalábbis a klipben, és a következő 3 perc 48 másodperc arról szól, hogy akkoriban még ugyebár az emberek általában vonalas telefonon intézték az ilyen szerelmi drámákat, aztán ez persze idővel megváltozott. Ja, hogy kiről van szó? Jön a Maroon 5, érkezik a Payphone. I'm

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk Shakira és a Loca, Dizzy Rascal-el kiegészülve. És most akkor egy kis nyelvlecke, a Loca spanyolul őrültet jelent, és nagyjából Gerard Piqué egy őrült, hogy ott hagyta ezt a nőt, mert nem tudom, hogy ki látott mostanában Shakiráról képeket, de aki azt a nőt ott hagyja, egyedül hagyja, megcsalja, hát az tényleg bolond, őrült, és még sorolhatnám. Na mindegy is, jöjjön Shakira, és zenéljen nekünk. Ho-ho!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát, szerintem már 11 óra után ezt lehet mondani. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hivatalosan is elindítom ennek a csodás napnak az utolsó óráját, ami tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel. Sophie Ellis Baxter kezd most!
1: Ez a Night Shift

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és hát viszonylag jó híreim vannak, hiszen 12 fokra ébredünk, napközben 28 lesz, hogyha jól látom, szél annyira nem lesz, viszont elég erősen felhős lesz az égbolt, úgyhogy nagyjából leégne nem fogunk, megfagyni nem fogunk, 28 fok az elég jó, kicsit szerintem ilyen füllett levegő lesz, úgyhogy tessék felkészülni, és hogyha tudtok, akkor irány a szabadba. Na ennyit erről, jön most nálunk a White Town, ez a Your Woman.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő Roger Sanchez dalnak az a titka, hogy nagyon ügyesen el van rejtve benne egy nagyon komoly vokál, ami nem más, mint a Toto 1982-es I Won't Hold You Back című dalából származik. Hát ezzel a dallam elég szépen letarolta a slágerlistákat, és hát egy csomó helyen első helyig jutott. Úgyhogy én nem húzom az időt, hanem indítom Roger Sanchez-t. Ez az Another Chance.

sucker DJ. So listen, what I'm

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok, nagyon jól ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. Mivel megyünk tovább? Jön Angliából a Blue, ez a One Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Remélem mindenki jól érezte magát, én nagyon, és remélem, hogy holnap este újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, legyen egy csodás éjszakátok. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: úgysem felelnél.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.